semua super jelek. Gue nanti was nekdek. Kapah-kapah ngelek-lek. Mau gede cahit? Suut cahit main. Hei, hei.